Wolf, Wolf Pawentełka, kele, hej, kele, kele, wong, kele, kele, hej, kele, kele, wong, kele, kele, hej, kele, kele, wong, kele, kele, hej, kele, kele, wong, kele, kele, hej.